Throwing petimu di lomelo bo Ecuador. Giti ukele wigi me World Cup len video. Magiti tu kuregi komani. And now Ladir Jamal Mushala tu intercepting. Blind pass from him. Ecuador in control. Caicedo. Locker me ati engage bot Vite. Vite just number 15. Me ati kakanya engage nano ladita. Menu Makiloni William Pacho. And Pacho Rojo just number 6 pillow Ecuador. Now Vite. Vite tia wachijal wachera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera nyimo chera